0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zenék.
1: Legjobb zenék.
0: Zenék.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedden vagy szerdán állhat le a paksi erőmű, az önkormányzatok is takarékoskodnak, megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell állítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelőblokját, hangzott el a kormány főrendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris vészhelyzet. Hozzátettem, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételtem, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni és esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést is. Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetője visszavonta az erről szóló indítványt arra hivatkozva, hogy a hőség és a várható energiabiztonsági kihívások miatt a kormánynak is példát kell mutatnia az energiatakarékosságban. Ma elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonmoglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez az extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 39,4 fokot mért a Hungaromet, ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló július 31-i budapesti csúcs. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de Győr Likócson is 39,4 fokot mértek, így a két állomás adatai beállították az erre napra vonatkozó 1917 óta fennálló országos rekordot. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargót. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattahat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, vizet osztanak Szolnokon. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerültséget okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítsa a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Jégkorszaki állatcsont töredéket talált a Tiszában, Tiszavárkonynál egy 12 éves fiú, számolt be a szoljon.hu. A leletet átadta a Szolnoki Damjanics János Múzeumnak. A csont a rendkívül alacsony vízállás miatt került a felszínre. A múzeum régészeti osztálya úgy véli, egy kisebb vagy közepes testű jégkorszaki állat csigolya részéről lehet szó. A pontos meghatározást később végzik el. A régészek számára a lelőhely is újdonság, mert a tiszavárkonyi Szabadstrand környékéről eddig nem kerültek elő hasonló leletek. Az idei alacsony tiszai vízállás miatt az elmúlt hetekben több őslénytani lelet is előbukkant a folyóból. A rendőrség több helyen méri a sebességet Szolnokon. A szoljon.hu szerint erre azért van szükség, mert egyre több panasz érkezett a városban száguldozó autósok miatt. Az ellenőrzések nappal és éjszaka is folynak. A hatóság azt szeretné, ha kevesebben hajtanának túl gyorsan, és kevesebb lenne a baleset. Arra kérik az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat, mert a gyors hajtás nem csak a sofőrt, hanem a többi közlekedőt is veszélybe sodorhatja. Csaknem 160 millió forintból újítják fel az Öcsödi József Attila általános iskolát, írja a szoljon.hu. Az uniós támogatásból új természettudományos tanterem és udvari közösségi tér épül. Emellett részben kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, felújítják a vizes blokkokat, és az épület egy részét akadálymentesítik. A diákokat a munkák befejezése után korszerűbb környezet fogadja. Az iskolában más fejlesztések is vannak. Kijavították a tetőszigetelést, valamint felújították és átépítették a napelemes rendszert is. A beruházások egy része már elkészült, a nagyobb munkák pedig jelenleg is tartanak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Götző Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
4: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Új bútorokkal és digitális eszközökkel készül a tanévre a Szolnoki Tankerületi Központ.

0: szeptembertől használhatják azokat. Új gyűjtőponton adhatják le a használt sütőolajat a berekfürdőiek, tudta meg a szoljon.hu. A konténert a polgármesteri hivatal udvarán helyezték el, és a hét minden napján, a nap 24 órájában használható. A használt étolajat jól lezárt PET palackban vagy csavaros befőttes üvegben lehet a gyűjtőbe tenni, közvetlenül beleönteni nem szabad. A lehetőség a háztartásokban keletkező használt sütőolaj leadására szolgál. Az összegyűjtött olajat újrahasznosítják, így nem terheli a csatornarendszert és a környezetet. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
1: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
0: Ma az ország legnagyobb részén folytatódik a kánikula, csapadék térségünkben nem várható, csak északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt. A mai maximum hőmérséklet 37-39 fok lehet, magas UV-sugárzás várható. Holnap délután már 40 fokot is mérhetünk, éjjel hajnalban csupán 19-21 fokig csökken a hőmérséklet.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, együtt ébredünk így augusztus 1-én. Számomra ez hihetetlen, ez a nyár nagyon gyorsan elment. Na de itt vannak a legjobb zenék velem az ébredés és a napindítás mellé. Mielőtt beleállnénk teljesen a mai nap kielemzésébe, indulunk, jön az Outkast, és ez a Hey Ya!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Lisa Stanfield és a The Real Thing. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 1-je van szombat. Eszméletlen, nagyon gyorsan elment ez a nyár, és hát az utolsó hónapnak állunk neki, bár krízis helyzettel, ami a kánikulát illeti, nagyon meleg van. Még szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy most jöttem be a rádióba, és kellemesen hűvös van, úgyhogy aki esetleg most ébredt és hallgatt, az tegye azt, hogy kinyitja az ablakot, és egy picit szellőztet. Ez az ilyen természetes klíma, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ezt csak ajánlani tudom. Nincs hideg, hanem ez a kellemesen kis hűvös érzet van, és utána pedig szerintem az a legfontosabb, hogy behúzzuk az összes sötétítőt, lehúzzuk a redőnyöket, hogy minél kevésbé melegedjen fel a lakás vagy a ház otthon. A legjobb zenékkel pedig ébredünk. Itt lesz velem Nagy Bogi és a Várni Rád még az első fél órában, na meg egy olyan duó, akit nem is lehet szétválasztani, hogyha a 2000-es évek elejéről beszélünk. Jön Jay-Z, és mellette ott van Beyoncé. Ez a Blondie, itt a Best

0: Best of a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Várni Rád. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A névnaposok a boglárkák, a születésnaposok között a nők nagy kedvencét, az amerikai modellszínészt köszönthetem, Jason Momoát és Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót. Egyébként az anyatej világnapja van és a forint születésnapja. A témákkal pedig majd hamarosan érkezek. Most egy rövid szünet, és utána természetesen a legjobb zenékkel folytatom az ébredés és a napindítás mellé. Edwin Collins fog nekünk muzsikálni a hírek után, a Girl Like You-val érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ritka őshonos rák a Tiszában. Jelentős fejlesztés Öcsödön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 1-e van, szombat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntartatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Mondta a rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Évtizedek után ismét őshonos kecskerákot találtak a Közép-Tiszán Tiszabura közelében. A helyol.hu szerint a ritka felfedezés arra utal, hogy a veszélyeztetett fajnak még mindig élhet egy kisebb, stabil állománya a folyó ezen szakaszán. A kecskerák hazánk három őshonos édesvízi rákfajának egyike. Állománya azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, elsősorban az inváziós cifrarák terjedése miatt. Két évvel korábban Szolnok térségéből is előkerült egy példány. A két megfigyelés együtt azt erősíti, hogy a faj nem tűnt el teljesen a Közép-Tiszából. Csak nem 160 millió forintból újítják fel az Öcsödi József Attila általános iskolát, írja a szoljon.hu. Az uniós támogatásból új természettudományos tanterem és udvari közösségi tér épül. Emellett részben kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, felújítják a vizes blokkokat és az épület egy részét akadálymentesítik. A diákokat a munkák befejezése után korszerűbb környezet fogadja. Az iskolában más fejlesztések is vannak, kijavították a tetőszigetelést, valamint felújították és átépítették a napelemes rendszert is. A beruházások egy része már elkészült, a nagyobb munkák pedig jelenleg is tartanak. Továbbra is nagyon meleg, igazi nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések szerint a délutáni hőmérséklet 37 és 38 fok közelében alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad, ezért a hőség még erősebben érezhető lesz. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is kitart.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Kelemen kabátban és az úton. Hát a mi mai útunkon mikkel fogunk foglalkozni, azt már is mondom, azaz jönnek a ma reggel témái. 7 óra után Eminem cipőgyűjteményét húzzuk majd a lábunkra. Igen, de hogy miért, azt is majd elárulom. 8 óra után pedig csillagot fogunk adni a hollywoodi hírességek sétányán, ugyanis megvan annak a jelöltek, hogy 2027-ben kik kapják majd meg ezt a csillagot ott a sétányon, úgyhogy jönnek a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban a foci lesz terítéken, és bizony-bizony 4 csapat is szerepelt a magyarok közül az Európa Liga, illetve a Konferencia Liga selejtezőjének fordulóiban, és megnézzük, hogy ki hogy jutott tovább, milyen eredménnyel zárt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé Jennifer Lopez-zel megyünk tovább. Ez az If You Had My Love, most itt a Best Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig lehetőségünk lesz belebújni Eminem cipőibe. Igen, de hogy miért, azt is elárulom, mert egy nagyon jó kis dologgal készült nekünk a világsztár rapper, és természetesen én is készülök a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé 7 óra után is. Itt lesz például velem Bob Sinclair, a Love Generation-nel érkezik majd a francia DJ.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Helikopterek gyakorolnak. Fokozott vadveszély az utakon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 1-e van, szombat. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Itt egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Idén is lesz helikopteres légi bemutató Szolnokon az augusztus 20-ai ünnepségen. A város közösségi oldalán jelezte, hogy a pilóták augusztus 4-én kedden 10 és 11 óra között tartanak gyakorló repülést a Tisza felett, a Tisza virág gyaloghíd térségében. Ez alatt időszakos lezárásokra és nagyobb zajra is számítani kell a környéken. Rossz idő esetén a gyakorlatot másnap ugyanebben az időpontban pótolják. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A napokban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni tilos. A következő hetekben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Befejeződött a tiszakürti egészségház tetőfelújítása, számolt be a szoljon.hu. A munkálatok során a teljes tetőszerkezetet rendbetették, ezzel megszüntették az épület korábbi beázásait. Augusztus első napjától tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek alapján a napsütés lesz a meghatározó. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot is. Az éjszakák is melegek maradnak, ezért csak nagyon lassan frissül fel a levegő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A jelenlegi előrejelzések alapján jelentősebb lehűlés egyelőre nem látszik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Akár mi is belebújhatunk Eminem cipőibe. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Augusztus 1-e van, 7 óra múlt, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Itt lesz hangulatfelelősként, ébresztőfelelősként Anastasia a One Day in Your Life-val. A kezdés pedig a Destination Calabria. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a zenerajongók és a sneakergyűjtők történetének egyik legkülönlegesebb eseménye közeleg. Eminem több száz pár saját tulajdonú sportcipőjét bocsátja árverésre. Los Angelesben lesz, és bizony a bevételekből a detroiti fiatalokat és gyermekeket segítő Marshall munkáját támogatja majd. A szerkesztő szerint a mostani esemény történelmi jelentőségű, ugyanis ez minden idők legnagyobb volumenű Eminem kollekciója, amelyet valaha nyilvánosan árverésre bocsájtottak. Eminem rengeteg pár cipőt dedikált, egyébként ez egy 100 darabból álló gyűjtemény, mindegyikük 43-as és 44-es méretű, a pontos időpontja pedig augusztus 25-e lesz majd. Eminem szerintem ezzel egy nagyon jó ügy mellé állt, és kívánom, hogy legyen sikeres, és minél több pénzt tudjon a gyerekeknek adni. És a legjobb zenékkel pedig ébredünk a folytatásban is. Itt lesz velem majd hamarosan Anastasia és a One Day in Your Life, a folytatás viszont a francia világsztár DJ-je Bob Sinclair jön, és a Love Generation most ide a Bestre. Jó reggelt!

love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Anastasia és a One Day in Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A hangulat felelős a hírek után Paul Johnson lesz, a Get Get Down-t hozza majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tombol a kánikula. Megújul a szolnoki vasútállomás. Ősi csontok kerültek elő a Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tombol a kánikula. Keddi harmadfokú hőségriasztás van. Emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás átfogó felújítása a szoljon.hu szerint. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként elsőként 48 milliárd forintból az átmenő fővágányokat építik át és kicserélik a fővonali váltókat. A beruházással megszüntetnék azokat a korlátozásokat, amelyek miatt egyes helyeken jelenleg csak 20 km/órás sebességgel haladhatnak a vonatok. A fejlesztéstől a késések csökkenését is várják, mivel Szolnok Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A későbbi ütemekben akadálymentesítik a peronokat, majd az állomásépület teljes felújítását és korszerűsítését is tervezik. Újabb csontmaradványokat hozott felszínre a Tisza rekord alacsony vízállása, számolt be a szoljon.hu. A leletekre egy természetfotós bukkant, aki eredetileg az alacsony vízszintet indult megörökíteni. A folyómederben és a parton nagy mennyiségű csontot talált. Méretük alapján a maradványok nagy valószínűséggel a már kihalt őstuloktól származhatnak, de ezt további vizsgálatokkal kell megerősíteni. A pontos lelőhelyet nem hozták nyilvánosságra. A csontok a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeumba kerülnek a megtalálás helyének adataival együtt. A szakemberek ott folytathatják a maradványok vizsgálatát és pontosíthatják azok eredetét. Továbbra is nagyon meleg, igazi nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések szerint a délutáni hőmérséklet 37 és 38 fok közelében alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, 20 fok körüli minimumokkal. Csapadékra csak kevés helyen és kis eséllyel lehet számítani. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is kitart.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, a Honey Beats-el ébredhettünk, augusztus 1-e van szombat, a névnaposok, a boglárkák, a születésnaposok között Jason Momoát, amerikai modellt és színészt köszönhetem, valamint Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót. Egyébként az anyatej világnapja van, és a forint születésnapja. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, a következő órába, azaz 8 óra után irány a hollywoodi hírességek sétánya, ugyanis megvan a 2027-es jelöltek listája, és a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Depeche Mode és az It's No Good, és a folytatásban egy kis Gebzi életérzés a We No Speak American.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a hollywoodi hírességek sétányára látogatunk el, ugyanis megvannak, hogy kik kapnak csillagot a sétányon 2027-be. És számomra egy hatalmas nagy meglepetés van, egy meglepetés név ezen a listán, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A 90-es évekbe vissza fogunk már biztosan látogatni, a Backstreet Boysnak köszönhetően, ugyanis a Quit Playing Games With My Heart-tal érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ritka őshonos rák a Tiszában. Jelentős fejlesztés Öcsödön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 1-je van, szombat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntartatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Évtizedek után ismét őshonos kecskerákot találtak a Közép-Tiszán Tiszabura közelében. A heol.hu szerint a ritka felfedezés arra utal, hogy a veszélyeztetett fajnak még mindig élhet egy kisebb, stabil állománya a folyó ezen szakaszán. A kecskerák hazánk három őshonos édesvízi rákfajának egyike. Állománya azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, elsősorban az inváziós cifrarák terjedése miatt. Két évvel korábban Szolnok térségéből is előkerült egy példány. A két megfigyelés együtt azt erősíti, hogy a faj nem tűnt el teljesen a Közép-Tiszából. Csaknem 160 millió forintból újítják fel az Öcsödi József Attila általános iskolát, írja a szoljon.hu. Az uniós támogatásból új természettudományos tanterem és udvari közösségi tér épül. Emellett részben kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, felújítják a vizes blokkokat és az épület egy részét akadálymentesítik. A diákokat a munkák befejezése után korszerűbb környezet fogadja. Az iskolában más fejlesztések is vannak, kijavították a tetőszigetelést, valamint felújították és átépítették a napelemes rendszert is. A beruházások egy része már elkészült, a nagyobb munkák pedig jelenleg is tartanak. Továbbra is nagyon meleg, igazi nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések szerint a délutáni hőmérséklet 37 és 38 fok közelében alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad, ezért a hőség még erősebben érezhető lesz. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is kitart.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 1-je van, szombat, és ebben az órában a hollywoodi hírességek sétányára látogatunk el, ugyanis megvannak azok a személyek, akik 2027-ben csillagot kapnak. No, meg a legjobb zenék is jönnek az ébredés és a napindítás mellé. Madonnával kezdünk, ez az American Pie.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Hollywoodi Kereskedelmi Kamera bejelentette a 2027-es évfolyam kitüntetettjeit, akik saját csillagot kapnak a világ hírű hollywoodi hírességek sétányán. A listán összesen 32 kivételes alkotó szerepel a szórakoztató ipar legkülönbözőbb területeiből. A kiválasztás és a ceremónia következőképpen zajlik. Májusban indul, több lépcsős kiválasztási folyamat végén a 32 fős név sor július 22-én hagyta jóvá az igazgató tanács. A csillagavató ünnepségek pontos dátumait egyelőre nem ismerjük. A hagyományok szerint a kitüntetettek 2 évük van saját ceremóniájuk megszervezésére, a hivatalos időpontokat pedig jellemzően 10 nappal a konkrét esemény előtt teszik nyilvánosságá. Na és akkor most pár név. Szerintem az egyik legnagyobb meglepetés az, hogy a zenei legendák között ott van a francia világsztár DJ David Guetta, valamint a Linkin Park. A színész csillagoknál pedig a televíziós és a filmvilágból számos közönség kedvenc kap csillagot, köztük például Pedro Pascal. Nem semmi dolog, én David Guettának gratulálok innen is azért, hogy csillag lesz majd Hollywoodban a nevével. Tőlem pedig most a folytatásba jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Backstreet Boys csapata is, de most előttük meghallgatjuk még majd Curtis, na meg a Black Eyed Peas-t, ugyanis velük megyünk tovább. Szól a Hey Mama most itt a Besten.
1: Hey Mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting up the jam.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games With My Heart. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, a névnaposok a Boglárkák, a születésnaposok között pedig Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót, valamint az amerikai modell színészt, a lányok nagy kedvencét, a csajok nagy kedvencét, Jason Momoát köszönhetem. Egyébként az anyatej világnapja van, valamint a forint születésnapja, és a következő órában majd a sport lesz terítéken, az egyetlen egy téma, ami hátra van, és 9 óra után mindig a sportvilágában látunk el. Foci lesz majd terítéken, méghozzá kicsit körbejárjuk majd az Európa Liga és a Konferencia Ligába szereplő magyar csapatokat, hogy mik is történtek velük, kik jutott tovább, milyen eredménnyel zártak, stb. Minden ilyesmi. No, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Most egy rövid szünet, aztán folytatjuk majd az MVU-gal, ugyanis a Free Your Mind-dal érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Helikopterek gyakorolnak. Fokozott vadveszély az utakon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 1-e van, szombat. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai óta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Idén is lesz helikopteres légi bemutató Szolnokon az augusztus 20-ai ünnepsége. A város közösségi oldalán jelezte, hogy a pilóták augusztus 4-én kedden 10 és 11 óra között tartanak gyakorló repülést a Tisza felett, a Tisza Virág gyaloghíd térségében. Ez alatt időszakos lezárásokra és nagyobb zajra is számítani kell a környéken. Rossz idő esetén a gyakorlatot másnap ugyanebben az időpontban pótolják. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A napokban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni tilos. A következő hetekben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Befejeződött a Tiszakürti egészségház tetőfelújítása, számolt be a szoljon.hu. A munkálatok során a teljes tetőszerkezetet rendbetették, ezzel megszüntették az épület korábbi beázásait. Augusztus első napjától tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek alapján a napsütés lesz a meghatározó. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot is. Az éjszakák is melegek maradnak, ezért csak nagyon lassan frissül fel a levegő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A jelenlegi előrejelzések alapján jelentősebb lehűlés egyelőre nem látszik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire ébresztett minket Wolf Katival közösen, ez volt a Nem Elég. Hamarosan majd a sportvilágába látogatunk el 9 óra után. Jönnek a magyar csapatok, akik szerepeltek az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtező körjeibe, és megnézzük, hogy hogy zárták ezt a hetet. No meg a legjobb zenék. A Kiss, mivel folytatjuk az ébredést most itt a Besten. Kiss.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig irány a sport, de csak egy perc erejéig a következő órában, majd 9 óra után, ugyanis jönnek a magyar csapatok, akik szerepelnek az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtezőibe, és megnézzük, hogy hogyan zárták a második fordulót most ezen a héten, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Michael Jackson a hatalmas nagy klasszikusával, amit imádunk. A Remember the Time-mal például majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tombol a kánikula. Megújul a szolnoki vasútállomás. Ősi csontok kerültek elő a Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van. Emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes levetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás átfogó felújítása a szoljon.hu szerint. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként elsőként 48 milliárd forintból az átmenő fővágányokat építik át és kicserélik a fővonali váltókat. A beruházással megszüntetnék azokat a korlátozásokat, amelyek miatt egyes helyeken jelenleg csak 20 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A fejlesztéstől a késések csökkenését is várják, mivel Szolnok Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A későbbi ütemekben akadálymentesítik a peronokat, majd az állomásépület teljes felújítását és korszerűsítését is tervezik. Újabb csontmaradványokat hozott felszínre a Tisza rekord alacsony vízállása, számolt be a szoljon.hu. A leletekre egy természetfotós bukkant, aki eredetileg az alacsony vízszintet indult megörökíteni. A folyómederben és a parton nagy mennyiségű csontot talált. Méretük alapján a maradványok nagy valószínűséggel a már kihalt őstuloktól származhatnak, de ezt további vizsgálatokkal kell megerősíteni. A pontos lelőhelyet nem hozták nyilvánosságra. A csontok a Tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeumba kerülnek a megtalálás helyének adataival együtt. A szakemberek ott folytathatják a maradványok vizsgálatát és pontosíthatják azok eredetét. Továbbra is nagyon meleg, igazi nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések szerint a délutáni hőmérséklet 37 és 38 fok közelében alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, 20 fok körüli minimumokkal. Csapadékra csak kevés helyen és kis eséllyel lehet számítani. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is kitart.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És 9 óra után pedig mellette egy nagyon picike sport, ugyanis a sportrovatban ma azt nézzük meg, hogy az Európa Liga és Konferencia Liga selejtezőiben szereplő magyar csapatok hogyan zárták a hetet, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá a Maroon 5 csapatával. Ez a Payphone, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Best FM a legjobb zenék. Sikeres csütörtök estét zártak a magyar labdarúgó csapatok az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtezőinek második fordulójában. A négy érdekelt együttesből három kiharcolta a továbbjutást a következő körbe. Kezdünk az Európa Ligában szereplő Ferencvárossal. A zöld-fehérek a holland élcsapat Twente ellen vívták ki a továbbjutást. Az idegenbeli 2-1-es győzelem után a hazai visszavágón a 30. perctől emberhátrányba játszva is két gólos előnybe kerültek, bár a hollandok egy izgalmas végjátékban egyenlítettek 2-2-re, a Fradi összetisztítésben búcsúztatta az esélyesebb ellenfelet. A következő körben a lengyel Gronig Zabre vár rájuk, ha jól tudom Podolskinek a csapata, ezt ott kaptam el Ember Norbi barátomtól, aki egyébként az Oldalvonal nevű blognak a szerkesztője, ezt ő mondta, hogy Podolski csapata ellen játszik majd a Ferencváros. Aztán jön a Konferencia Liga, itt két siker és egy tisztes búcsú. A Győrnél járunk. Most a győriek számára az idegenbeli 6-2-es kiütéses siker után hazai 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó. Már rutin feladat volt ez az Altrán Bizen ellen, a következő ellenfelük pedig a Riga FC lesz. Most irány Debrecen, a DVFC két mérkőzés alatt mindössze egyetlen gólt szerzett az örmény Tyutyik Ljavrán ellen, a találat elegendő volt a továbbjutáshoz, a következő fordulóban pedig a Kőben Hav vár rájuk majd, az igazi bravúrra, itt igazi bravúrra lesz majd szükség. Aztán jön a tisztes búcsú méghozzá a Pakstól, itt nem sokkal maradtak alul, az erősebb görög Panathinaikos ellen a szoros párharcban 4-3-as összesítéssel maradtak alul, úgyhogy sajnáljuk, mert egyébként a Paks is előre szépen menetelt a nemzetközi porondon, és úgy néz ki, hogy egyre több csapatunk képes arra, hogy kivívja a továbbjutást, és elég sokáig benne maradjon ezekben a nemzetközi találkozókban, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a Ferencváros, a Győr és a DVFC is ott lesz majd a kezdetek kezdetén az Európa Ligába, valamint a Konferencia Ligába. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék, félretesszük a sportot. Itt lesz például velem Michael Jackson hamarosan a Remember the Time-mal, a folytatás viszont a One Done Project-é, ez pedig a King of My Castle most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, Michael Jackson repített minket vissza a 90-es évek elejére, ez volt a Remember Time, szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, a névnaposok, a boglárkák, a születésnaposok között pedig Jason Momoát, amerikai modell színészt, valamint Bastian Schweinsteigert, egykori válogatott német labdarúgót köszönthetem. Egyébként az anyatej világnapja van a mai napon, és a forint születésnapja. A legjobb zenékkel pedig egészen 10-ig még érkezek, van még hátra bőven időnk, úgyhogy az Everlast már biztos, hogy itt lesz velem a What It's Like-al, most viszont a folytatás Kelly Rowland-é, ez a Work, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán indítjuk a Best hétvégét közösen a legjobb zenékkel. Nem fogunk unatkozni méghozzá George Michaelnek köszönhetően, ugyanis 10 óra után a Too Funky-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ritka őshonos rák a Tiszában. Jelentős fejlesztés Öcsödön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 1-e van, szombat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntartatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Mondta a rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termelésre szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Évtizedek után ismét őshonos kecskerákot találtak a Közép-Tiszán Tiszabura közelében. A heol.hu szerint a ritka felfedezés arra utal, hogy a veszélyeztetett fajnak még mindig élhet egy kisebb, stabil állománya a folyó ezen szakaszán. A kecskerák hazánk három őshonos édesvízi rákfajának egyike, állománya azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, elsősorban az inváziós cifrarák terjedése miatt. Két évvel korábban Szolnok térségéből is előkerült egy példány. A két megfigyelés együtt azt erősíti, hogy a faj nem tűnt el teljesen a Közép-Tiszából. Csak nem 160 millió forintból újítják fel az Öcsödi József Attila általános iskolát, írja a szoljon.hu. Az uniós támogatásból új természettudományos tanterem és udvari közösségi tér épül. Emellett részben kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, felújítják a vizes blokkokat és az épület egy részét akadálymentesítik. A diákokat a munkák befejezése után korszerűbb környezet fogadja. Az iskolában más fejlesztések is vannak, kijavították a tetőszigetelést, valamint felújították és átépítették a napelemes rendszert is. A beruházások egy része már elkészült, a nagyobb munkák pedig jelenleg is tartanak. Továbbra is nagyon meleg, igazi nyári idő várható térségünkben. Az előrejelzések szerint a délutáni hőmérséklet 37 és 38 fok közelében alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad, ezért a hőség még erősebben érezhető lesz. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is kitart.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodaszép napot kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van, szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Elmúlt 10 óra, indul a best hétvége, nagyjából úgy fog dübörögni, mint ahogy a kánikula, de azért ígérem, bekészítettem pár kis finomságot, ami majd felfrissít minket. Kezdjünk is, jön a Shapeshifters és a Back to the Basic most ide a bestre.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

nem. Best FM a legjobb zenék, hogyha egy frontember kilép egy zenekarból, vagy a zenekar feloszlik, nem feltétlenül alakul a szóló karrier mindig zseniálisan. Persze vannak kivételek, de például, hogyha megnézzük Freddie Mercuryt, mikor ott hagyta a Queent, nem éppen járt jól azzal, hogy külön pályán folytatta a többiektől. Vagy megnézhetjük a Genesisnek is egyébként az alakulását, ott minden karakternek megvolt a kis különálló szóló karrierje, különálló kis lemeze, de csak Phil Collins tudott zseniálisat alkotni az összes közül, és van egy fiatalabb titán, aki azóta sajnos szintén nincsen közöttünk, mint ahogy Freddie Mercury se. George Michaelről van szó, és a Wham után egy zseniális szóló karriert hozott össze a 90-es évekbe. Ennek az egyik gyümölcsét hallhatjuk most itt a Besten. Jön a Too Funky tehát George Michaeltől. Ettől lesz ebb a Best hétvége itt a Besten.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Bestefem a legjobb zenék, ez volt Tupac és a Changes. Szép napot mindenkinek, augusztus 1-e van, a boglárkák a névnaposok, a születésnaposoknál pedig Jason Momoát, amerikai modell színészt, valamint egykori válogatott német labdarúgót, Bastian Schweinsteingert köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a forint születésnapja és az anyatejvilág napja is. És a legjobb zenékkel pedig a szünet után folytatjuk. Itt lesz velem a Try Again majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Without a dope beat, step two, step two.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a mai utazásunk utolsó közös órája következik, amiben természetesen ugyanúgy dübörög majd a Best hétvége a legjobb zenékkel. A hangulat felelősök között például ott lesz velem Will Smith, aki Miami-ba repítve majd minket, na meg Robbie Williams dalát is bekészítettem. Ő a Let Me Entertain You-t hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek, sok a betöltetlen tanári állás, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energiakapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormányfő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját, az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megvert a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfa Avi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutára 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tombol a kánikula közel 40 fokos csúcshőmérsékletekkel, és ez így is lesz egészen jövő hét végéig, már lehet látni az előrejelzést, és nem fog csillapodni egyáltalán, nem hagy minket a meleg, úgyhogy kicsit frissüljünk föl ebbe az órába a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Robbie Williams és a Let Me Entertain You, na meg Britney, a Gimme More-ral indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ákos tartott elénk egy tükröt, a folytatásban pedig nosztalgiázunk egyet Robbie Williams-szel, az egyik legnagyobb slágerét hozza el, ami igazán be fogja indítani a napunkat, hogyha eddig nem történt meg. Úgyhogy most már így dukál, hogy 11 óra után megérkezzünk. Jön a Let Me Entertain You, ezzel megyünk tovább itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Enigmával tölthettük az időt az elmúlt 4 percben. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 1-e van szombat. A születésnaposok között Jason Momoát, valamint Bastian Schweinsteigert köszönhetem. A névnaposok pedig a boglárkák. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az anyatej világnapja és a forint születésnapja. És ebből az órából van még hátra, úgyhogy az utolsókat is meg fogjuk húzni. A folytatás a rövid szünet után majd 50 centé lesz. A Candy Shop-pal érkezik majd. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Westlife és az Uptown Girl. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, ővé a délután egészen este 6-ig, este 6 órakor pedig majd mixben szólnak a legjobb zenék a Night Shift csapatának köszönhetően, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, méghozzá a második órába White Boy vendégül látja állandó rezidensünket, ennek szakértőjét, Slim Fitet, utánuk pedig majd Big Falvi Tamás vár mindenkit éjfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, holnap reggel ébredünk majd közösen itt a Besten. Mindenkinek szép délutánt, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára az Irie Mafiát indítom, ez a bónuszjáték. Viszhal!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök. Továbbra is él a tűzgyújtási tilalom. Október 23-án kezdődik az őszi szünet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították a működésükhöz szükséges tüzelőanyagot. Hozzátettem, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemelte, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Emellett hétfőtől az esti csúcsidőszakban leállítják a vasúti teherszállítást, az államigazgatásban pedig, ahol lehet, az első három munkanapon otthoni munkavégzést rendelnek el, és erre kérik a piaci munkáltatókat is. Tovább erősödik a hőhullám, a Hungaromet több vármegyére is harmadfokú figyelmeztetést adott ki, mert a napi középhőmérséklet 29 fok fölött alakulhat. Holnapra már az ország nagy részét érinti a rendkívüli meleg. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, a legforróbb órákban maradjon árnyékban és fogyasszon sok folyadékot. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és az országos tűzgyújtási tilalom is a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő június 18-a lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a gyerekek és diákok hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattanhat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek augusztus 1-e van. Indul is a Best délután, hiszen délmúlt néhány perccel én Bénémet Dia vagyok. Ma a boglárkákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Én pedig jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, és adom közben a legjobb zenéket. Már bekészítettem a Margaret Island slágerét, jön a valahol. Előtte pedig itt van Akon és a Lonely.
0: Best FM.

guess I go see him story. Hey.

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék, itt a Stereo MC's 92-es áttörő slágere, amely a hip-hop, funk és elektronikus zene keverékével vált igazán egyedivé. Ez nem más, mint a Connected. A dal üzenete a kapcsolódásról és az összetartozásról szól, ami több országban is sikeres lett, és gyakran hallható volt akkoriban is a rádiókban, meg a különböző klubokban. Máig a 90-es évek egyik ikonikus, jó hangulatú klasszikusa. Ez már a Stereo MC's és a Connected.

0: Keresztefem a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a hétvégét is. Érdemes maradni, hiszen hozom hamarosan a Follow the Flow-t is. Jön a Porszám, és Nelly Furtado is énekel. Pár perc, és ezzel folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Akár a harmadfokú vízkorlátozást is elrendelhetik. Elindult az albérletek utáni roham, rekordmennyiségű kokaint égettek el Líbiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Tilos lesz például ivóvízzel locsolni a kerteket, sportpályákat és stadionokat, autót mosni vagy medencét tölteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia csökkentette volna a Magyarországra érkező vízmennyiséget a Dunán. A folyó alacsony vízállását a csapadékhiány okozza. Nem csak a hőség, hanem a levegő minősége miatt is érdemes óvatosnak lenni a hétvégén. A Hungaromet előrejelzése szerint ma délután és este a nagyobb városokban az egészségügyi határérték fölé emelkedhet a talaj közeli ózon koncentrációja. Ez főként a légzőszervi betegekre, az idősekre és a gyerekekre jelenthet fokozott terhelést. Elindult a roham az albérletek után, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes mindent lepapírozni és figyelni néhány szabályra, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Lincmeyer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont negyed évente adóelőleget kell fizetni, majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetnie, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában, ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása. Amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették, a drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt vettek őrizetbe. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért, a gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. Ma a napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés goma és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutára 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is marad a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét és vidám szombat délutánt kívánok mindenkinek, én Péné Mendia vagyok, 1 óra után járunk már, ami pedig érkezik, az hamarosan az NSYNC dal, az I Want You Back, hamarosan itt lesz Fergie és a Big Girls Don't Cry-al, most pedig Nelly Furtado egyik legnagyobb slágere érkezik 2006-ból, ez a Say It Right.
0: Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

nem a legjobb zenék, a Don't Be Afraid DJ Tonka egyik ismert 90-es évekbeli dance slágere, amely a korszak klub életének hangulatát hozza most nekünk vissza. Egy energikus house dal, ami tipikusan olyan szám, amit főleg bulikban és DJ szettekben játszottak, nem annyira rádiós slágerként lett híres. A lüktető ritmus és a pozitív vibe miatt könnyen megjegyezhető, táncolható és nagyon jó hangulatot teremt. A Don't Be Afraid jól példázza a 90-es évek európai klubzenéjének stílusát. Ez jön most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Mindenki vigyázva, óvatosan vezessen ebben a nagy kánikulában. Egyébként az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél egy műszaki hibás kamion állt meg a külső sávban. Többen is jelezték, a 48-es kilométernél torlódásra kell számítani. Aztán az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket távolítanak el Kecskemét elkerülő szakaszán. Arra is torlódás tapasztalható, és erős a hétvégi forgalom a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatai és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv, így érdemes személyautóval az átterelt sávot használni. Az M0-es autóút déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál pedig az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1-es autópálya irányából. A hőségriadó miatt ezen a hétvégén a kamionstopp időtartama a következők szerint módosult: a mai nap délután 15 óra és este 10 óra között, valamint holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Mindenkinek balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Best FM, a legjobb zenék. Az ország nagy részén ma 35 fok fölé emelkedik a levegő hőmérséklete, több helyen a 40 fok sem kizárt. Az ég tiszta, ám néhány területen előfordulhatnak fátyolfelhők vagy gomolyfelhők. Az ország északkeleti részét, Sopron és Moson-Magyaróvár környékét kisebb hidegfront éri el, itt a záporok vagy zivatarok kialakulása sem kizárt. Egyébként tegnap megdőlt a 105 éves napi fővárosi melegrekord. Újpesten 39,4 fokot mértek, ez kerek 200 fokkal magasabb, mint az 1921-ben a Gellért-hegyen és Törökvész állomásokon mért 37,4 fokos érték. Az országos melegrekordot beállította ez a hőmérséklet, 1917-ben Szerepen mértek ugyanennyit. Az augusztus 1-i napi hőmérsékleti csúcs szintén ehhez a településhez köthető, ugyanebből az évből. 1917. augusztus 1-én 40,3 fokot mértek, nem kizárt, hogy ezt eléri ma a hőmérséklet, vagy akár át is ugorja. A következő napokban sem lehet számítani sajnos jelentős változásra, továbbra is velünk marad a rendkívül meleg. Az előrejelzések szerint legkorábban a jövő hét végén van esély felfrissülésre, úgyhogy kitartást mindenkinek, addig is ígyunk sok-sok folyadékot ebben a rekkenő hőségben, és hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten. Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, jönnek most a legfrissebb hírek, de aztán senki sehová, hiszen felcsendül majd a V-motorok egykori slágere is. Király Viktor és Dr. Béres verzióját hallgatjuk hamarosan, ez lesz a Tűzvarázsló és a Matchbox-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kormányfő. Locsolási tilalom van a sportpályákon, Horvátországban is extrém meleg van. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek és biztosították működésükhöz a szükséges tüzelőanyagot. Hozzátette, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemelte, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, ezt az élő környezetért felelős miniszter jelentette be. Gajdos László közösségi oldalán közölte, szigorúan tilos ivóvizet használni fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A döntést a lakosság zavartalan ellátása érdekében hozták meg. Téves állítás, hogy visszatartják a Duna vizét a felvízi országok, és az is, hogy az ország rosszul csinál valamit. Ezt az országos vízügyi főigazgatóság írta, arra reagálva, hogy a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán a lakosság megtévesztésére alkalmas valótlan hírek kezdtek terjedni. A vízügy leszögezi, a Duna nemzetközi vízfolyás, egyik állam sem rendelkezhet korlátlanul a vízkészletével, arra ugyanis komoly szabályok vannak. A beérkező vízmennyiséget változatlanul bocsátják tovább, a jelenlegi természetes vízhozam pedig rekord alacsony. Harmadfokú riasztást adott ki magas középhőmérséklet miatt több vármegyére is a Hungaromet. Ez azt jelenti, hogy Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom, Pest és Tolna vármegyében is meghaladja ma a napi középhőmérséklet a 29 fokot, holnap pedig már Nógrádban, Hevesben és Hajdú-Biharban is. Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon. Az országban egyébként több térségében, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Tartós kánikula lesz, ma sok napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, legfeljebb északnyugatra sodródhat be egy-egy zápor. Délutántól estétől megélénkülhet a szél, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 23-31 fok közé hűl a levegő, és az éjszaka sem lesz frissítő. Holnap is hasonló idő lesz, vasárnap elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok, főképp az északi és a dunántúli középhegységben. Nagyon erős az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Best FM-en dübörögnek a legjobb zenék, ilyenkor hétvégén is. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. 2 óra múlt néhány perccel folytatódik a szombati Best délután. Most például a Matchbox 20 2007-es slágerével, ami egy válogatás albumon jelent meg. Egy kis lendületet hoz nekünk. How far we come?
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Janet Jackson 1997-es lágerével megyünk most tovább. Ez a Together Again, ami az egyik legpozitívabb hangulatú dala. Egy elvesztett szeretett szeméről szól, de nem szomorúan, hanem reményteli módon. Arról, hogy egyszer újra találkozunk. Egy pörgős dance-pop dal, amelynek vidám hangzása azért nagyon különleges kontrasztot alkot az érzelmes hangulatával. Nagyon nagy sikert aratott világszerte, és hosszú ideig vezette a slágerlistákat. A Together Again máig Janet Jackson egyik legismertebb és legszeretettebb dala. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM legjobb zenék, útinfókkal jelentkezem. A hatos főúton például Pécsett a 194-es és a 200-as kilométernél csatornáznak, mindkét helyen sávlezárás zavarja a forgalmat. Szintén Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a Szentlőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani. A 10-es főúton is érdemes figyelni, Budapest és Solymár között például a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani. Pilis-Jászfalu átkelési szakaszán pedig kábelt telepítenek, a 30-as kilométernél útszűkület mellett dolgoznak, ami pedig a 11-es főutat illeti Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

Best FM, a legjobb zenék. Sajnos nincs jó hírem, folytatódik a kánikula. A mai napon is 40 fok fölé is kúszhat a hőmérséklet több helyen is az országban. Holnap marad a napos forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, és kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt helyenként élénk lesz a légmozgás, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára. 15 és 24 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Sajnos ez a tomboló hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknek és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke infarktus előfordulásának valószínűsége is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompasság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős, úgyhogy ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, és hogyha tehetjük, az étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegény ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, és vigyázzunk magunkra, főleg a közlekedésben résztvevők. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve háziállatot tűzőnapon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, én mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, és kitartást a mai napra is.

Veszte fel a legjobb zenékhez volt Alicia Keys és a Fallin. 3 óra is mindjárt itt van, a perceken belül jönnek a legfrissebb hírek, aztán Carlos Santanával megyünk tovább, jön a Maria, most pedig Oroszlán Szonya énekel a Besten.

0: Best FM, a legjobb
1: zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, vizet osztanak Szolnokon. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerültséget okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
3: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítsa a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
5: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyateje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
3: Jégkorszaki állatcsont töredéket talált a Tiszában, Tiszavárkonynál egy 12 éves fiú, számolt be a szoljon.hu. A leletet átadta a Szolnoki Damjanics János Múzeumnak. A csont a rendkívül alacsony vízállás miatt került a felszínre. A múzeum régészeti osztálya úgy véli, egy kisebb vagy közepes testű jégkorszaki állat csigolya részéről lehet szó. A pontos meghatározást később végzik el. A régészek számára a lelőhely is újdonság, mert a tiszavárkonyi Szabadstrand környékéről eddig nem kerültek elő hasonló leletek. Az idei alacsony tiszai vízállás miatt az elmúlt hetekben több őslénytani lelet is előbukkant a folyóból. A rendőrség több helyen méri a sebességet Szolnokon. A szoljon.hu szerint erre azért van szükség, mert egyre több panasz érkezett a városban száguldozó autósok miatt. Az ellenőrzések nappal és éjszaka is folynak. A hatóság azt szeretné, ha kevesebben hajtanának túl gyorsan, és kevesebb lenne a baleset. Arra kérik az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat, mert a gyors hajtás nem csak a sofőrt, hanem a többi közlekedőt is veszélybe sodorhatja. csaknem 160 millió forintból újítják fel az Öcsödi József Attila általános iskolát, írja a szoljon.hu. Az uniós támogatásból új természettudományos tanterem és udvari közösségi tér épül. Emellett részben kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, felújítják a vizes blokkokat, és az épület egy részét akadálymentesítik. A diákokat a munkák befejezése után korszerűbb környezet fogadja. Az iskolában más fejlesztések is vannak. Kijavították a tetőszigetelést, valamint felújították és átépítették a napelemes rendszert is. A beruházások egy része már elkészült, a nagyobb munkák pedig jelenleg is tartanak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Götző Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
6: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amelyhez az európai szintű termelése szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görögdinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
3: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Új bútorokkal és digitális eszközökkel készül a tanévre a Szolnoki Tankerületi Központ. A szoljon.hu megtudta, a nyári beszerzések során több intézmény kap új iskola bútorokat, emellett 32 interaktív érintőképernyőt is elhelyeznek az iskolákban. A fenntartó asztali számítógépeket, monitorokat, projektorokat és laptopokat is vásárolt az intézmények számára. A tavaly beszerzett klímaberendezéseket szintén üzembe helyezik a tanév kezdés előtt. Az új eszközöket augusztus második felében szállítják ki, így a diákok már szeptembertől használhatják azokat. Új gyűjtőponton adhatják le a használt sütőolajat a berekfürdőiek, tudta meg a szoljon.hu. A konténert a polgármesteri hivatal udvarán helyezték el, és a hét minden napján a nap 24 órájában használható. A használt étolajat jól lezárt PET palackban vagy csavaros befőttes üvegben lehet a gyűjtőbe tenni, közvetlenül beleönteni nem szabad. A lehetőség a háztartásokban keletkező használt sütőolaj leadására szolgál. Az összegyűjtött olajat újrahasznosítják, így nem terheli a csatornarendszert és a környezetet. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
7: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
3: Ma az ország legnagyobb részén folytatódik a kánikula, csapadék térségünkben nem várható, csak északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt. A mai maximum hőmérséklet 37-39 fok lehet, magas UV-sugárzás várható. Holnap délután már 40 fokot is mérhetünk, éjjel hajnalban csupán 19-21 fokig csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Hűsülő szombat délután a stúdióban már Fodor Attila. 1981-ben ilyenkor indult el az MTV, vagyis a Music Television. Az első dal a Buggles-től volt a Video Kill the Radio Star. A dallal ellentétben a rádió a nagy túlélő. Itt vagyunk mi is ékes példaként, meg itt van velünk Santana és a Maria Maria.
1: 102.4 Veszte.

Álló napokban sem várható majd csapadék, mi több enyhülés sem érkezhet a jövő héten. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap marad a napos, forró időjárást, ismét tőlünk éjszakra jelenhetnek meg csak gomoly felhők. Ott is csak minimális az esélye a rövid zápornak. A déli délkeleti szél fog helyenként majd feltámadni. Szolnokon vasárnap 37 és 40 fok között lesznek majd a hőmérsékletek. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk, és nem érkezik csapadék sem. Helyenként élénk lökések kísérik majd a déli délkeleti szelet, ismételten 40 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A hosszabb távú kilátások is 39-41 fok körüli maximumokat hozhatnak egészen jövő hét vasárnapig. Sajnos az éjszakák is füllettek lesznek, a reggeli órákban is 23-25 fok lehet majd a térségben. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24-25 fokos, és a Balaton vize is 24 fokos ezekben a napokban. Ha valaki egy hosszabb kirándulást tervez, és mondjuk az Adriát veszi célul, Horvátországban is 38 fok körül vannak a nappali csúcsok, a tenger vize pedig 26-28 fokos arrafelé. Mi maradunk a Tisza mellett, és most ezúttal egy születésnapos következik a napokban ünnepelt Fatboy Slim, Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

Programajánlatokkal érkezem most a 102.4 Best FM-en, Kecskeméti Summerfest, a mai fellépők többek között Dash és Azaria. A legendás Abba és Boney M. slágerek csendülnek fel holnap Jászberényben a szabadtéri színpadon 19 órától Détár Enikő, Fésűs Neli és Ladinek Judit előadásában. Falunapi Jásztelken holnap 16 órától a Cipő Emlék zenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Vakáció mozi a Bálnadal filmmel a Tiszapart moziban kedden 16 órától. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lórán Barnabással. Csángó Fesztivál jövő héten Jászberényben augusztus 5 és 9-e között. Pénteken 20.30-tól fellép majd a Magyar Banda, közreműködik majd a Jászsági Népi Együttes. Boroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják a jövő héten, szombaton 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon, a közösségi téren, jövő héten, szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Terjéki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján, a Volt Camping területén augusztus 13-án, ott majd fellépnek a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Stranger Flock, a Korona, a Quintet és többek között a Milf Glue. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, a fellépők többek között a New Level Empire, Manuel Majka, a Kowalski meg a Vega és Jude Law. A legjobb nyári slágerek közül most a Salome de Bahia és az Outro Lugger hallható.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Van néhány olyan hely a térségben, ahol az úton lévőknek jobban kell figyelni. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es 61-es kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton, a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. Káva és Pánt között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében a 34-01-esen az úthibákat javítják. A Bátszalók és Tiszadás között aszfaltozási munkálatokat végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápiószentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszaújfaluban ugyancsak közműépítési munkálat miatt van útszűkület. Tápiószelén a Rákóczi úton kell útszűkületre számítani. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkület mellett halad a forgalom. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak érvényben Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé végeznek útépítést. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítése kell számítani, itt Szolnoknál Millértelep után Csataszög felé a 32-24-esen. Hétvégén is szívesen fogadjuk a Best FM hallgató közlekedési infóit 0-20 55 55 155. Most egy Cosmix dal Lotfi Begi közben járásával a Kisvilág.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, vizet osztanak Szolnokon. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerültséget okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítsa a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Jégkorszaki állatcsont töredéket talált a Tiszában, Tiszavárkonynál egy 12 éves fiú, számolt be a szoljon.hu. A leletet átadta a szolnoki Damjanics János Múzeumnak. A csont a rendkívül alacsony vízállás miatt került a felszínre. A múzeum régészeti osztálya úgy véli, egy kisebb vagy közepes testű jégkorszaki állat csigolya részéről lehet szó. A pontos meghatározást később végzik el. A régészek számára a lelőhely is újdonság, mert a tiszavárkonyi Szabadstrand környékéről eddig nem kerültek elő hasonló leletek. Az idei alacsony tiszai vízállás miatt az elmúlt hetekben több őslénytani lelet is előbukkant a folyóból. A rendőrség több helyen méri a sebességet Szolnokon. A szoljon.hu szerint erre azért van szükség, mert egyre több panasz érkezett a városban száguldozó autósok miatt. Az ellenőrzések nappal és éjszaka is folynak. A hatóság azt szeretné, ha kevesebben hajtanának túl gyorsan, és kevesebb lenne a baleset. Arra kérik az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat, mert a gyors hajtás nem csak a sofőrt, hanem a többi közlekedőt is veszélybe sodorhatja. Csaknem 160 millió forintból újítják fel az Öcsödi József Attila általános iskolát, írja a szoljon.hu. Az uniós támogatásból új természettudományos tanterem és udvari közösségi tér épül. Emellett részben kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, felújítják a vizes blokkokat, és az épület egy részét akadálymentesítik. A diákokat a munkák befejezése után korszerűbb környezet fogadja. az iskolában más fejlesztések is vannak. Kijavították a tetőszigetelést, valamint felújították és átépítették a napelemes rendszert is. A beruházások egy része már elkészült, a nagyobb munkák pedig jelenleg is tartanak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Götző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
4: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor azt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Új bútorokkal és digitális eszközökkel készül a tanévre a Szolnoki Tankerületi Központ. A szoljon.hu megtudta, a nyári beszerzések során több intézmény kap új iskola bútorokat, emellett 32 interaktív érintőképernyőt is elhelyeznek az iskolákban. A fenntartó asztali számítógépeket, monitorokat, projektorokat és laptopokat is vásárolt az intézmények számára. A tavaly beszerzett klímaberendezéseket szintén üzembe helyezik a tanév kezdés előtt. Az új eszközöket augusztus második felében szállítják ki, így a diákok már szeptembertől használhatják azokat. Új gyűjtőponton adhatják le a használt sütőolajat a berekfürdőiek, tudta meg a szoljon.hu. A konténert a polgármesteri hivatal udvarán helyezték el, és a hét minden napján a nap 24 órájában használható. A használt étolajat jól lezárt PET palackban vagy csavaros befőttes üvegben lehet a gyűjtőbe tenni, közvetlenül beleönteni nem szabad. A lehetőség a háztartásokban keletkező használt sütőolaj leadására szolgál. Az összegyűjtött olajat újrahasznosítják, így nem terheli a csatornarendszert és a környezetet. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
5: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Ma az ország legnagyobb részén folytatódik a kánikula, csapadék térségünkben nem várható, csak északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt. A mai maximum hőmérséklet 37-39 fok lehet, magas UV-sugárzás várható. Holnap délután már 40 fokot is mérhetünk, éjjel hajnalban csupán 19-21 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ma lenne a születésnapja Andy Vajnának, akinek a nevéhez olyan filmek is kapcsolódnak, mint a Rambo, a Vörös Zsaru, a Totárikor, az Emlékmás, a Terminátor 2, a Reneszánsz ember, a Tökéletes Katona, a Dread Bíró és az Elemi Ösztön is. Nálunk ezúttal Árás és a Temptation a

Álló napokban sem várható majd csapadék, mi több enyhülés sem érkezhet a jövő héten. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap marad a napos forró időjárást, ismét tőlünk éjszakra jelenhetnek meg csak gomoly felhők. Ott is csak minimális az esélye a rövid zápornak. A déli délkeleti szél fog helyenként majd feltámadni. Szolnokon vasárnap 37 és 40 fok között lesznek majd a hőmérsékletek. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk, és nem érkezik csapadék sem. Helyenként élénk lökések kísérik majd a déli délkeleti szelet, ismételten 40 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A hosszabb távú kilátások is 39-41 fok körüli maximumokat hozhatnak egészen jövő hét vasárnapig. Sajnos az éjszakák is füllettek lesznek, a reggeli órákban is 23-25 fok lehet majd a térségben. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24-25 fokos, és a Balaton vize is 24 fokos ezekben a napokban. Ha valaki egy hosszabb kirándulást tervez, és mondjuk az Adriát veszi célul, Horvátországban is 38 fok körül vannak a nappali csúcsok, a tenger vize pedig 26-28 fokos arrafelé. A forró időjárásban forró ritmusok Alice DJ-től Better Phone.

Programajánlatokkal érkezem most a 102.4 Best FM-en. Kecskeméti Summerfest, a mai fellépők többek között Dash és Azaria. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel holnap Jászberényben a szabadtéri színpadon 19 órától Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit előadásában. Falunapi Jásztelken holnap 16 órától a Cipő Emlék zenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Vakáció mozi a Bálnadal filmmel a Tiszapart moziban kedden 16 órától. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lórán Barnabással. Csángó Fesztivál jövő héten Jászberényben augusztus 5 és 9-e között. Pénteken 20.30-tól fellép majd a Magyar Banda, közreműködik majd a Jászsági Népi Együttes. Boroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják a jövő héten, szombaton 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon, a közösségi téren, jövő héten, szombaton este, 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Terjéki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján, a Volt Camping területén augusztus 13-án, ott majd fellépnek a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Stranger Flock, a Korona, a Quintet és többek között a Milf Glue. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, a fellépők többek között a New Level Empire, Manuel Majka, a Kowalski meg a Vega és Jude Law. Denis dalát vettük elő a Zenetárból, másként látom a 102.4 Best FM-en.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

92.4 Best FM a legjobb zenék. Van néhány olyan hely a térségben, ahol az úton lévőknek jobban kell figyelni. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es 61-es kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton, a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. Káva és Pánt között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében a 34-01-esen az úthibákat javítják. A Bátszalók és Tiszadás között aszfaltozási munkálatokat végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápióz-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszaújfaluban ugyancsak közműépítési munkálat miatt van útszűkület. Tápióz-Szelén a Rákóczi úton kell útszűkületre számítani. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkület mellett halad a forgalom. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak érvényben Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé végeznek útépítést. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítése kell számítani itt Szolnoknál Millértelep után Csataszög felé a 32-24-esen. Hétvégén is szívesen fogadjuk a Best FM hallgató közlekedési infóit 0620 55 55 155. Jó hétvégét, diázzal, szól a méreg!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, vizet osztanak Szolnokon. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerültséget okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
2: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítsa a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
4: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Jégkorszaki állatcsont töredéket talált a Tiszában, Tiszavárkonynál egy 12 éves fiú, számolt be a szoljon.hu. A leletet átadta a Szolnoki Damjanics János Múzeumnak. A csont a rendkívül alacsony vízállás miatt került a felszínre. A múzeum régészeti osztálya úgy véli, egy kisebb vagy közepes testű jégkorszaki állat csigolya részéről lehet szó. A pontos meghatározást később végzik el. A régészek számára a lelőhely is újdonság, mert a tiszavárkonyi Szabadstrand környékéről eddig nem kerültek elő hasonló leletek. Az idei alacsony tiszai vízállás miatt az elmúlt hetekben több őslénytani lelet is előbukkant a folyóból. A rendőrség több helyen méri a sebességet Szolnokon. A szoljon.hu szerint erre azért van szükség, mert egyre több panasz érkezett a városban száguldozó autósok miatt. Az ellenőrzések nappal és éjszaka is folynak. A hatóság azt szeretné, ha kevesebben hajtanának túl gyorsan, és kevesebb lenne a baleset. Arra kérik az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat, mert a gyors hajtás nem csak a sofőrt, hanem a többi közlekedőt is veszélybe sodorhatja. Csaknem 160 millió forintból újítják fel az Öcsödi József Attila általános iskolát, írja a szoljon.hu. Az uniós támogatásból új természettudományos tanterem és udvari közösségi tér épül. Emellett részben kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, felújítják a vizes blokkokat, és az épület egy részét akadálymentesítik. A diákokat a munkák befejezése után korszerűbb környezet fogadja. Az iskolában más fejlesztések is vannak. Kijavították a tetőszigetelést, valamint felújították és átépítették a napelemes rendszert is. A beruházások egy része már elkészült, a nagyobb munkák pedig jelenleg is tartanak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Götző Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
1: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Új bútorokkal és digitális eszközökkel készül a tanévre a Szolnoki Tankerületi Központ. A szoljon.hu megtudta, a nyári beszerzések során több intézmény kap új iskola bútorokat, emellett 32 interaktív érintőképernyőt is elhelyeznek az iskolákban. A fenntartó asztali számítógépeket, monitorokat, projektorokat és laptopokat is vásárolt az intézmények számára. A tavaly beszerzett klímaberendezéseket szintén üzembe helyezik a tanév kezdés előtt. Az új eszközöket augusztus második felében szállítják ki, így a diákok már szeptembertől használhatják azokat. Új gyűjtőponton adhatják le a használt sütőolajat a berekfürdőiek, tudta meg a szoljon.hu. A konténert a polgármesteri hivatal udvarán helyezték el, és a hét minden napján a nap 24 órájában használható. A használt étolajat jól lezárt PET palackban vagy csavaros befőttes üvegben lehet a gyűjtőbe tenni, közvetlenül beleönteni nem szabad. A lehetőség a háztartásokban keletkező használt sütőolaj leadására szolgál. Az összegyűjtött olajat újrahasznosítják, így nem terheli a csatornarendszert és a környezetet. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
5: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörös vérsejt, van a trombocita, a véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Ma az ország legnagyobb részén folytatódik a kánikula, csapadék térségünkben nem várható, csak északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt. A mai maximum hőmérséklet 37-39 fok lehet, magas UV-sugárzás várható. Holnap délután már 40 fokot is mérhetünk, éjjel hajnalban csupán 19-21 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Én pedig Fodor Attila vagyok, ma ünnepelnek Coolio, akinek egyik legjobbja a 95-ös Gangsta's Paradise volt, a Veszélyes kölykök zenéje, és ezen a napon született Joe Elliott, a Def Leppard énekese. Még a 90-es évek elején is volt néhány nagyobb dobásuk, most viszont Junior Jack jön a Stupid Disco-val.
0: 102.4 Veszte.

A napokban sem várható majd csapadék, mi több enyhülés sem érkezhet a jövő héten. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap marad a napos, forró időjárást, ismét tőlünk éjszakra jelenhetnek meg csak gomoly felhők. Ott is csak minimális az esélye a rövid zápornak. A déli délkeleti szél fog helyenként majd feltámadni. Szolnokon vasárnap 37 és 40 fok között lesznek majd a hőmérsékletek. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk, és nem érkezik csapadék sem. Helyenként élénk lökések kísérik majd a déli délkeleti szelet, ismételten 40 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A hosszabb távú kilátások is 39-41 fok körüli maximumokat hozhatnak egészen jövő hét vasárnapig. Sajnos az éjszakák is füllettek lesznek, a reggeli órákban is 23-25 fok lehet majd a térségben. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24-25 fokos, és a Balaton vize is 24 fokos ezekben a napokban. Ha valaki egy hosszabb kirándulást tervez, és mondjuk az Adriát veszi célul, Horvátországban is 38 fok körül vannak a nappali csúcsok, a tenger vize pedig 26-28 fokos arrafelé. A 102.4 Best FM-en Maxi Priest nyári dalát hallgatjuk, ez már itt a Close to You a legjobb zenék között.

Programajánlatokkal érkezem most a 102.4 Best FM-en, Kecskeméti Summerfest, a mai fellépők többek között Dash és Azaria. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel, holnap Jászberényben a szabadtéri színpadon 19 órától Détár Enikő, Fésűs Neli és Ladinek Judit előadásában. Falunapi Jásztelken holnap 16 órától a Cipő Emlék zenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Vakáció mozi a Bálnadal filmmel a Tiszapart moziban kedden 16 órától. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lórán Barnabással. Csángó Fesztivál jövő héten Jászberényben augusztus 5 és 9-e között. Pénteken 20.30-tól fellép majd a Magyar Banda, közreműködik majd a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják a jövő héten szombaton 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon, a közösségi téren, jövő héten, szombaton este, 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Terjéki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján, a Volt Camping területén augusztus 13-án, ott majd fellépnek a Kék Virág Trió, a Molnár Gitárband, a Stranger Flock, a Korona, a Quintet és többek között a Milf Glue. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, a fellépők többek között a New Level Empire, Manuel Majka, a Kowalski meg a Vega és Jude Law. A hétvégét egy hétvégi dallal folytatjuk, Michael Greater szól a Weekend.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Van néhány olyan hely a térségben, ahol az úton lévőknek jobban kell figyelni. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es 61-es kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton, a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. Káva és Pánt között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében a 34-01-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltozási munkálatokat végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápiószentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszaújfaluban ugyancsak közműépítési munkálat miatt van útszűkület. Tápiószelén a Rákóczi úton kell útszűkületre számítani. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkület mellett halad a forgalom. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak érvényben Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé végeznek útépítést. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszlók között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítése kell számítani, itt Szolnoknál Millértelep után Csataszög felé a 32-24-esen. Mára nekem bezár a bazár. Fodor Attila vagyok, további hűsölős hétvégét kívánok a 4-es Street dalával. Ez az Üzenet a távolból.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szükség esetén harmadfokú vízkorlátozás jöhet. Roham indult az albérletek után, megtartották ma a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Tilos lesz például ivóvízzel locsolni a kerteket, sportpályákat és stadionokat, autót mosni vagy medencét tölteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia csökkentette volna a Magyarországra érkező vízmennyiséget a Dunán. A folyó alacsony vízállását a csapadékhiány okozza. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Répfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsporteseményére 1190 településről 60 országból neveztek. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombatesti Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez

aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, listán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

további Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szereti,

0: Night Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyett Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Fabi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra üzemel a Dunamenti erőmű. Vállalatok, intézmények váltottak energiatakarékosságra. Magasabb lehet a levegő ózontartalma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Ezért minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították működésükhöz a szükséges tüzelőanyagot. Ezekben a percekben hatályba lép az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Számos vállalat, intézmény és önkormányzat jelentett be intézkedéseket az energiatakarékosság jegyében. A Nemzeti Színház például lekapcsolja díszvilágítását és az öntözőrendszereket sem működteti. A Pannon Egyetem pár napra bezár, a Debreceni Egyetem csökkenti az energiafogyasztását, és ugyancsak energiatakarékossági döntéseket hozott a Széchenyi István Egyetem is. Keszthelyen és Hévízen leállították a szökőkutak működését és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Elsőként kimélyítik a Névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót Dinnyésnél, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, hogy a kezdődő munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Egészségügyi határérték feletti ózonkoncentráció miatt figyelmeztet a Hungaromet. A délutáni és esti órákban, főképp a nagyobb városokban haladhatja meg a határértéket az ózonkoncentráció, mivel a nyugodt napos időjárás miatt intenzív a besugárzás, ezáltal romlik a levegő minősége. A magas ózon káros az egészségre. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3 fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: És akkor még gyorsan, amíg tart a nyár, akkor te elmész nyaralni.
3: Bocsánat.
2: Milyen, mikor volt ilyen utoljára?
3: Hú, 10 éve.
2: Jó, azért van, hogy évtizedekben mérhető. És mi lesz, Horvátország?
3: Így van.
2: Ott van víz.
3: Akad egy csepp, igen. Egy kicsit sós, de annál élvezetesebb talán.
2: Jó van, na hát ez meg egy picit fekete, de annál élvezetesebb. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, most a Slim Fit-tel, ez játszok magad.
3: Hello.
0: Ez a Night Shift a

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Azt már beszéltük, hogy mindig vannak dalok, amik így bizonyos filmekhez köthetőek. Bármikor, bárhol felcsendő, mindig azt fog eszedbe jutni.
2: Igen.
1: Florida Right Round, amikor ugye igen, a másnaposok végén. Én a szegény Cassie-vel vagyok, úgyhogy akárhányszor meghallom, nekem hát mindig a Dave Chappelle-nek az egyik poénja jut eszembe vele kapcsolatban, amit nem, sajnos nem mondhatok el, mert most azonnal csörögnének rám az NMHH-ba, hogy köszönjük, többet nem kell jönni. Aki gondolja, nézze meg a Netflixen a Dave Chappelle specials, nem PC, annyit segítek.
2: Viszont a Zohánról meg nem fordítva, mert elkeréről meg ugye csak a Zohán.

0: A lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Most olvastam, hogy azért Horvátországban elő szoktak fordulni cápatámadások, úgyhogy akkor még egyszer azért biztos, ami biztos, azért mondd már az elérhetőség.
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per d és slimfit.hu, meg néha slimfitek is előfordulnak Horvátországban.
1: Így pontosan. Ki tudja, hogy még a jövő szombaton majd fogsz-e tudni mondani, de nyilván remélhetek, igen. De tényleg egyébként nem munkával, nem tervezted összekötni a nyaralást? Vagy?
2: Nem, viszont barátokkal összefutunk. Ott élő, ott született barátokkal. Úgyhogy tök jó, akik a hip-hop szcénában vannak, úgyhogy...
1: Lesz ott házi buli, ismerlek benneteket.

0: Best FM-en.
1: Meddig lesz ez még abszolút indokolt ez a dal a PDD-nek, hogy I Need a Girl, amíg...
2: Hát még egy pár évig.
1: Még egy pár évig, ugye mennyi ment le a 4 év 2 hónapból?
2: Nem tudom.
1: Fele talán már?
2: Nem, annyi még szerintem nem. Bár amennyire az én időértékem működik.
1: Mindegy, ha esetleg bajban lenne az időérzéke, segítek, lejárt ez a mai 60 percet.
2: A fene egyenek.
1: Úgyhogy figyelj, jó nyaralást! Köszönöm. Mi lesz szépen. Egyébként ilyen tengerparton döglő, vagy ilyen jövős menős
2: Mind a kettő. Jó van. Beiktatunk mindent is, ahogy az időjárás engedi.
1: Jó van. Na, figyelj, akkor szombaton várunk vissza, mert számolóval meg még egy óra hip-hoppal és áremlővel.
2: Legyen így!
3: Hello, hello!
2: Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra üzemel a Dunamenti erőmű, megalakult az országos közlekedés szervező, már ismert a következő tanévrendje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be, közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Hatályba lépett az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Téves állítás, hogy visszatartják a Dunavizét a felvízi országok, és az is, hogy az ország rosszul csinál valamit. Ezt az országos vízügyi főigazgatóság közölte, arra reagálva, hogy a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán a lakosság megtévesztésére alkalmas, valótlan hírek kezdtek terjedni. A vízügy leszögezi, a Duna nemzetközi vízfolyás, egyik állam sem rendelkezhet korlátlanul a vízkészletével, arra ugyanis komoly szabályok vannak. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetencia mérések rendszere is. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3-fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, jól telik a hétvége, azt meg pláne nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Kérem szépen Ricky Martin kezd Christina Aguilerával, ez a Nobody Wants to Be Lonely.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Jönnek azok a csajok, akik általában negyed évente dobnak egy olyan hírt, hogy újra összeállnak, így elindítva a hype-ot maguk körül, aztán valamivel lefújják ezt a turnét, koncertet, mindent, ami ezzel kapcsolatos. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, de hogyha nem, akkor segítek, ők nem mások, mint a Spice Girls, jön a Spice Up Your Life.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Ugyebár most kicsit elmegyünk a sport felé. Az idei világbajnokság döntőjében tartottak egy halftime show-t, és ugye ez a sima futballban eddig nem volt annyira, sőt egyáltalán nem volt jelen. Viszont az amerikai futballban nagyon sokszor, és hát szerintem minden idők legemlékezetesebb halftime show-ja az, amikor Justin Timberlake valamilyen okból kifolyólag megragadta Janet Jackson ruháját, és letépett belőle egy darabot. Szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Bár nem ezt a dalt adta elő Janet Jackson, attól függetlenül én most ezt hoztam. Ez az All For You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár számomra nagyon meglepő, a kritikusok, na meg a hozzáértők minden idők egyik legjobb R&B bandájának tartják az Outkastet. Én megmondom őszintén, nem a szívem csücskei, viszont a hozzáértők meg a szakértők szavát elfogadom, úgyhogy aláírom. Ha minden idők egyik legjobb R&B csapata, akkor

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így 9 óra előtt egy picivel egy igazi finomságot hoztam most mindenkinek, ami nem más, mint Mark Morrison és a Return of the Mac. Aki nem ismeri, az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon erős lesz holnap az UV-sugárzás, a hőség miatt nem lesz országos sebességellenőrzés, rengetegen úszták át a Balatont ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás lesz holnap, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Lefújta a rendőrség a jövő évre tervezett sebességmérő akciót. A hőség miatt halasztja el a razziát az országos rendőrfőkapitányság. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében. Az egész országban sebességellenőrzést terveztek, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt a MAVIR. A rendszerirányító a magyar villamosenergia rendszer teljesítményének csökkentése miatt arra kérte a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű vállalatokat, hogy délután 5 és este 10 között a lehető legkisebbre mérsékeljék áramfelhasználásukat, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. A társaság szerint minden szükséges intézkedést megtettek az ellátás biztonságának fenntartására. Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Répfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsporteseményére 1190 településről 60 országból neveztek. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy jól telik a szombat este, remélem, hogy jól telt az egész szombat, és holnap is ugyanilyen jó idő lesz, úgyhogy a vasárnap előre is mindenkinek jól teljen. És ehhez én hozom a legjobb zenéket, most például Justin Timberlake érkezik, ez a Like I Love You.
2: A Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Látom, nem bírom el én sem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, volt egy úriember, aki anno a szövegfüzetét így szabadon hagyta, és hát a nagymama belenézett, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Majd utána megeskedte, hogy Will kisfiam, te nem beszélhetsz ilyen csúnyán, hogyha zenélni akarsz. Így is lett, és Will Smith megmutatta, hogy trágár szövegek nélkül is lehet sikeres az ember a rap szférában. És ezt most nekünk be is mutatja, jön DJ Jazzy Jeff-fel kiegészülve a Boom Shake the Room.

0: vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajag. Hello Júlia, elhagyott a Rómeó, lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronald.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az első olyan 10-12 kiadó elhessegette őket, mert hogy nem érezték a vibe-ot az ügyben, hogy a Destiny's Child az mondjuk sikerre vihet bármit is, és szerintem azok az emberek, akik nemet mondtak, már rég beleverték a fejüket a falba, mert tudjuk nagyon jól, hogy mi lett belőlük. Szupersztárok, gigasztárok, és még ezt sorolhatnám. Jön a Destiny's Child és a Survivor.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Érkezik egy olyan dal, amitől én szó szerint libabőrös lettem, mert hogy annyit buliztam rá, és szerintem nagyon sokan vagyunk így ezzel. Ez nem más, mint Yves LaRocque és a Rise Up!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erős UV-sugárzás lesz holnap, újra üzemel a százhalombattai erőmű, tart a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz holnap, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be, közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Hatályba lépett az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Gázszivárgás miatt történhetett robbanás egy moszkvai étteremben. Az első hírek szerint 3 meghaltak és mintegy 15 megsebesültek. A vendéglátóhelyen éppen zárt körű bankett volt. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3-fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő már oda, viszont jön a második félidő, felfrissültünk, tele vagyunk energiával, úgyhogy nincs megállás. Kezdésként például érkezik most a Deja Vu, jön az I Can't Stop. Hát én sem.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítünk a névnapok kapcsán azoknak, akik egyáltalán nem tudják, hogy kit és mikor, miért kell felköszönteni. Na vágjunk is bele, holnap Boglárka névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alfonzokat, a Fodorokat, a Gusztávokat, a Kleopátrákat, a Magdolnákat, a Médeákat, a Nadinokat, a Nimrodokat, a Pétereket, és a biztonság kedvéért a Zsófiákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól a dolgod, ne habozz, holnap reggel az legyen az első melód, hogy így vagy úgy, de felköszöntöd őket. Na, és akkor szóljon a következő dal a holnap névnaposoknak, ez a C-Block és a Summertime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, aki eddig kételkedett abban, hogy Lady Gaga mennyire tehetséges, az menjen fel a netre, és nézze meg, hogy hogy működött együtt a Metallica tagjaival, amikor is egy zenei díjátadóra készültek, és ők voltak a plusz show, vagy mondjuk a fő show. Hát az a nő szó szerint a sarokba rakta a Metallica tagjait, és imádtak vele együtt dolgozni. Profi volt, nagyon jó ötletei voltak, és még sorolhatnám. Úgyhogy Lady Gaga for president. Nem itt, hanem valahol máshol. Na mindegy, jön tőle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy az embernek kell egy elutasítás az életében ahhoz, hogy igazán sikeres legyen. A következő zenészünk nem más, mint Mika, akinek egyszer azt mondták, hogy azért nem lesz belőled senki, és azért nem fogunk veled foglalkozni, mert hogy nem olyan divatos a stílusod, nem tudjuk nagyon eladni, nem olyan bolybandás, és a többi, és a többi, és a többi. Aztán ő felhúzta az orrát, na meg magát is, kicsit megemberelte magát, megrázta magát, és világsztár lett. Ennyi. Hát nagyjából ilyen, és ennyi ennek a receptje. Mondjuk tuti nem ilyen egyszerű, de így összefoglalva. Na, jön a Big

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: a legjobb zenék.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. What is it?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem be, hogy augusztus első napjának utolsó órája megkezdődik. Ez már lassan egy kicsit bonyolult. Na mindegy, egy a lényeg, hogy jön az Alcazar, ez a This is the world we live in.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb.

napközben. Az kemény. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára, vigyázzon az idősekre, állatokra, mindenki jó és mindenkire. Pont és kész. Seal jön nálunk, ez a Kiss from a Rose.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Most, hogy bejött a jó idő, szó szerint mindenki elindul valami vízpart felé, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak, és legyetek felkészültek, nehogy meglepetés érjen titeket az úton, mondjuk egy dugó, bármi más, ahol esetleg baj történhet, vagy kellemetlenség, és a többi, és a többi, és a többi. Nem fogom most részletezni, egy a lényeg, mindenki készüljön fel szépen, és gondolkodjon, és hát, hogyha már gondolkodás, akkor jön a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném megjegyezni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, ezeket az oldalakat tessék megkeresni, végig görgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább, Nioval, ez a Sexy Love.

0: Balaton parton.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát üdv mindenkinek, hölgyek, urak, hiszen eljött a búcsú ideje. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, remélem, hogy holnap este is velem tartotok, addig is mindenkinek minden szépet és jót, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap este is az leszek, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

fényen távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenét.